0: egymás meg írhatod, hogy 999.
1: And then you calculate.
0: Aztán kiszámolod.
1: It will come 9 only.
0: Akkor csak 9 marad.
1: But when you put 1 0, then the multiplying.
0: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
1: But the zero is again continuity.
0: De a nulla is a folytonosság.
1: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
0: Azt mondják a Védekben, a Rishik azt mondták.
1: The earth is a ball.
0: A föld egy labda.
1: It's round.
0: Gömbölyű.
1: The earth is zero.
0: A föld nulla.
1: And that's why it's fluttering.
0: Ezért lebeg.
1: So, it is the Rishis of India said, earth is round.
0: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
1: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
0: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Even the drop of the fog.
0: Még a harmat is.
1: The very fine drop of the fog.
0: Egy nagyon kicsi harmatcsepp.
1: It is round.
0: Ez is kerek.
1: Said no, not only this.
0: És nem csak ezt mondták.
1: But energy is round.
0: Hanem az energia is gömbölyű.
1: So energy is going in circle.
0: Az energia körbe megy.
1: The sun ray doesn't come straight.
0: A napsugár nem egyenesen jön.
1: But it's going round.
0: Hanem ívesen.
1: And that round is because sun itself is round.
0: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
1: So you know the sign swastika.
0: Ismeritek a swastikát?
1: Swastika is a symbol of the sun.
0: Ez a nap szimbóluma.
1: That sun is turning.
0: A nap forog.
1: Clockwise.
0: Az óramutató jeles a szerint.
1: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending, the energy is becoming round.
0: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is
1: sun is round.
0: A nap is gömbölyű.
1: The sun ray is round.
0: A napsugár is.
1: Energy is round.
0: Az energia is gömbölyű.
1: Then finally it is said.
0: És végül azt mondják.
1: The whole universe is round.
0: Az egész univerzum kerek.
1: This is in oneness.
0: Ez egységben van.
1: That is a Purna. And that's why when full moon, we call it Purna, Purnima.
0: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
1: Because that comes from the completeness.
0: Mert a teljességből jön.
1: So from complete, it comes complete.
0: A teljességből teljesség jön.
1: On the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
0: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
1: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
0: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
1: So similarly, from the complete, it is a complete.
0: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
1: And when you take something out from complete, it remains complete.
0: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
1: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
0: Purna teljes.
1: Everything is coming from Purna.
0: Minden a Purnából jön.
1: And everything is existing in Purna, completeness.
0: És minden a Purnában a teljességben
1: And
0: létezik.
1: When you take something out of the Purna, both are the Purna.
0: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
1: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
0: Ami teljességből jön, az teljesség.
1: So, in that way, our thoughts are not going straight.
0: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
1: Our thoughts are also rotating.
0: A gondolataink is forognak.
1: Our visions also.
0: A vízióink is.
1: It's going like a circle, a spiral.
0: Úgy megy, mint egy spirál.
1: Yes. So what is not round?
0: Mi az, ami nem kerek?
1: everything is round.
0: Minden kerek.
1: That's why gave the name Kundalini.
0: Ezért kapta a Kundalini nevet.
1: That Shakti, energy is rotating.
0: Ez a Shakti, az energia forog.
1: And that is in our body and in all other creatures.
0: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
1: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is the liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
0: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik mi a felszabadulás, ők tudják mi a Kundalini Yoga.
1: So everything according to the Vastu Shastra, there are two main principles, or the three main principles.
0: Három fő el van a Vastu Shastrában.
1: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
0: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
1: Circle.
0: Kör.
1: The right angle.
0: Megfelelő szög.
1: And the triangle.
0: És a háromszög.
1: These three symbols is a very strong.
0: Ez a három szimbólum nagyon erős.
1: And that is a Vastu Shastra needs.
0: És ez kell a Vastu Shastrához.
1: Because the certain angle is attracting the energy.
0: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
1: It's sharpening, is purifying the energy.
0: Megtisztítja.
1: And then gives further to the energy.
0: És aztán továbbadja.
1: Only these three symbols can move through the energy.
0: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
1: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
0: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög
1: van. As well as there is a circle.
0: És kör is.
1: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
0: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
1: Who understand, will understand.
0: Aki megérti, megérti.
1: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
0: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
1: So in this way, nada, the sound.
0: Tehát így a nada, a hang.
1: Entire endless universe is manifested through the sound.
0: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
1: We don't know where the end.
0: Nem tudjuk, hol a vége.
1: Where is the end of this horizon?
0: Hol a horizont vége?
1: What is the horizon?
0: Mi a horizont?
1: Horizon is that as close we go, that far it goes.
0: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
1: So how high is sky?
0: Milyen magas az ég?
1: As higher we go, that far it goes.
0: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
1: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
0: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
1: before I take off,
0: mielőtt felszállok,
1: please can you high up little sky?
0: Kérlek, emeld fel egy kicsit
1: a
0: teget.
1: Raise up the sky. Because my flight is so quick.
0: De az én repülőm olyan gyors.
1: They can go through and through.
0: Hogy át tud menni.
1: But still there is nothing.
0: De még sincs ott semmi.
1: Can we imagine emptiness? Emptiness.
0: El tudod képzelni az ürességet?
1: Completely empty.
0: Teljesen üres.
1: We humans, even not visible.
0: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
1: Compared with the universe.
0: Az univerzumhoz hasonlítva.
1: We are very tiny creatures.
0: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
1: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
0: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
1: It is balanced.
0: Egyensúlyban van.
1: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
0: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
1: A very peculiar sound.
0: Nagyon különleges hangot.
1: Which is somehow known to our atma.
0: Amit ismer az átmánk.
1: But not this physical sound.
0: De nem ilyen fizikai hang.
1: So, as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
0: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
1: Again, that sound is that energy.
0: Megint ez a hang az energia.
1: Like the cement between two bricks.
0: Mint a cement két tégla között.
1: It holds the bricks together.
0: Összetartja a téglákat.
1: And that is the yoga.
0: És ez a yoga.
1: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
0: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
1: These are the three principles.
0: Ez a három elv.
1: The circle.
0: A kör.
1: Triangle.
0: A háromszög.
1: And right angle.
0: És a megfelelő szög.
1: This is the only these three exist.
0: Csak ez a három létezik.
1: And from this you can do immense of forms.
0: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
1: Those who went to India in last 3-4 years.
0: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
1: If you landed at New Delhi airport.
0: Ha az új Delhi reptéren szálltál le.
1: There's a cultural, a artist made certain forms, pictures.
0: Egy művész bizonyos képeket csinált.
1: Out of triangle.
0: Háromszögekből.
1: So the dancing, the drums.
0: Táncosok,
1: dobosok. So beautiful.
0: Olyan szép.
1: It's so beautiful.
0: Olyan csodálatos.
1: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
0: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
1: But the triangles are put together.
0: De háromszögekből van összerakva.
1: When they're dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
0: A táncosoknak, ahogy lugra, kezdik túl a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
1: volt? Hand up.
0: Emeljétek fel a kezeteket.
1: One, two, three. Only 4 people were in India.
0: Csak 4 ember volt Indiában.
1: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
0: Azt mondják, most az új Delhi airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
1: Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
0: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
1: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
0: És minden mudra megjelenik a falon.
1: When you land in New Delhi, Indian airport,
0: hogyha leszállsz az új Delhi reptéren,
1: it begins the introduction of India. What is India?
0: Elkezdődik India bemutatása.
1: Incredible India.
0: Hihetetlen India.
1: Which, when you go about 50 meters far,
0: ha elmész 50 méterre,
1: it begins another beauty of the India.
0: India újabb szépsége kezdődik.
1: That's called the but you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
0: Duty free shopok.
1: Oh my God.
0: Ó Istenem.
1: There

0: Az összes zöldséget bedaktuk egy fazékba.
1: So all different cultures fall into the one pot.
0: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
1: And it came something new out.
0: És valami új keletkezett belőle.
1: You know? Condition of the culture is now very bad.
0: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
1: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
0: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
1: But it became muli.
0: Hanem összvér lesz.
1: On the high mountains, carrying the load.
0: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
1: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
0: Ha a kultúra összvérré válik,
1: they can't give babies, they can't give children.
0: Akkor összvérré válik, és
1: but
0: nem
1: they are carrying the lot of luggage.
0: Csak rengeteg terhet cipel.
1: And so is now in this Kali Yuga.
0: És ez van most a Kali Yuga.
1: All people became a muli.
0: Minden ember összvér.
1: Running day and night, working, workaholic.
0: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
1: They are all muli.
0: Mindannyian összvér.
1: They can't give children anymore.
0: Mert nem születnek gyerekek.
1: There is all these kind of chemicals.
0: Mindenfajta vegyszerek vannak.
1: And you know, you will be surprised, you will laugh.
0: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
1: In these all big cities.
0: A nagyvárosokban.
1: So many anti-baby pills ladies taking.
0: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
1: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
0: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
1: And now the fish cannot give the eggs.
0: És a halak sem tudnak szaporodni.
1: The fish are dying.
0: A halak is kihalnak.
1: You know, so ladies.
0: Tehát hölgyek.
1: If you want to have beauty of the fish.
0: Ha szeretnétek halakat.
1: Then don't consume this.
0: Akkor ne fogyasszátok ezt.
1: So, who is guilty?
0: Ki a bűnös?
1: When there is no fish.
0: Ha nincs hal.
1: Women's.
0: A nők.
1: And you know why?
0: És tudjátok miért?
1: Because women have great heart.
0: Mert nagy szívük van.
1: They don't want that the people will kill the fish.
0: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
1: So no bamboo, no flute.
0: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
1: No flute, no noise.
0: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
1: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form, and this form we call Vastu Shastra.
0: Tehát amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
1: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
0: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
1: That they keep the balance on this earth.
0: Hogy egyensúlyt tartsanak a földön.
1: Now we destroy the mountains.
0: Elpusztítottuk a hegyeket.
1: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
0: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények miatt. Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
0: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
1: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
0: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
1: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
0: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
1: So it's the one after other.
0: Az egyik a másik után jön.
1: And so those energy, what we call kundal,

0: कुंडलिनी, यू मैं इसे कुंडलनी, यू मैं इसे कुंडल,
1: az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
0: Or we can say circle.
1: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
0: Now people call this cobra, snake.
1: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
0: They call serpent power.
1: Azt mondják, kígyó erő.
0: Kundalini as a serpent.
1: Kundalini, mint kígyó.
0: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
1: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
0: Cobra, they are so beautiful.
1: A kobrák olyan szépek.
0: They look so beautiful.
1: Olyan szépen néznek ki.
0: And if you stay more far, it's more beautiful.
1: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
0: And when you come more near,
1: és ha közelebb mész,
0: then not anymore.
1: Akkor már nem.
0: So, why they call serpent power?
1: Miért hívják kígyó erőnek?
0: Snake. Snake is believed Shesh Naga. Shesh Naga means have thousand headed snake.
1: A kígyó, a Shesh Naga, az ezerfejű kígyó.
0: And that thousand headed snake is coiled in the ocean.
1: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
0: And head is up.
1: A feje pedig kint van.
0: And our earth is balanced on the head of the Shesh Naga.
1: A mi földünk pedig a Shesh Naga fején van kiegyensúlyozva.
0: So the whole earth is balanced on the Shesh Naga's head.
1: Az egész föld Shesh Naga fején egyensúlyozik.
0: When he's tired,
1: ha fáradt,
0: little bit he have to move little neck.
1: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
0: And that takes reaction.
1: És ennek következménye van.
0: And that's called earthquake.
1: Ez a földrengés.
0: So whenever earthquake is there, means Shesh Naga was doing Sarvahitasana.
1: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Shesh Naga Sarvahitasanákat gyakorol.
0: Yeah. So this Shesh, what is the Shesh Naga? Thousand-headed snake.
1: Mi ez a Shesh Naga? Az ezerfejű kígyó.
0: But it has other meaning.
1: De van más jelentése.
0: Holy Guruji told.
1: Holy Guruji azt mondta.
0: Other meaning. And that is the Shesh is the numbers.
1: Shesh a számok.
0: So when you count something,
1: ha megszámolsz valamit,
0: then minus plus everything you have done.
1: Összeadtál, kivontál mindent.
0: Finally what remains? Only that one.
1: Ami végül marad, az eredmény.
0: Only that one.
1: Csak ez az egy.
0: And that one is called the truth.
1: És ez az egy, az igazság.
0: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
1: És ez az egy igazság, Brahma Satya
0: Jagat. That Brahman is the truth.
1: Ez a Brahman az igazság.
0: This world is only temporary.
1: A világ pedig csak időleges.
0: So the Shesh Naga, Shesh is that only one dharma.
1: Shesh csak egy a dharma.
0: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
1: Az egész földet a dharma tartja életben.
0: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
1: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
0: So this Shesh Naga, with the mythological pictures,
1: tehát ez a Shesh Naga mitológiai képpel,
0: it begins from our navel.
1: A köldökünknél kezdődik.
0: When embryo begins to develop.
1: Amikor az embryó elkezd fejlődni.
0: First develops the intestine.
1: Először az emésztőrendszer.
0: And on the intestine it develops the spine.
1: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
0: You know like a shell in the water.
1: Mint egy sejt.
0: There is a shell over and inside is the body.
1: Kívül van egy héj, és a héjon belül van a test.
0: So in this shell spine begins, the intestine begins first.
1: A héjban a gerinc, és még előtte az emésztőrendszer.
0: Then comes the head.
1: Aztán jön a fej.
0: Then the limbs.
1: És a végtagok.
0: So it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
1: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
0: I told you.
1: Elmondtam.
0: Yesterday.
1: Tegnap.
0: A tiny, tiny ant.
1: Egy icipici hangya.
0: A very good vision.
1: Nagyon jól lát.
0: How, which machine God used that?
1: Milyen gépet használt Isten?
0: And she has beautiful fingers.
1: Nagyon szép ujjai vannak.
0: And polished nails.
1: És kifestett körmei.
0: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
1: És aztán csengetjük vannak a lábain.
0: And then when the ants begins to dance.
1: Amikor a hangya elkezd táncolni.
0: The Vishnu lies like this.
1: Vishnu így ledől.
0: And looking.
1: És nézi.
0: Beautifully.
1: Csodálatos.
0: The resonance. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Music nice. Bhakti Devi can say some ragas, you know.
1: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
0: Like Mirabai said in bhajan.
1: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: Bath. The Meena was tying the nice bales on her ankles.
1: Meena csengettyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is feldobta a csengettyűket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. God also stops there and wonders, my children, beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nada rupa para Brahma. Therefore it is said the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we study this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So, this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every gland of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast, when you go now, it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly, there are many, many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In this space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos coach.
1: My body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this

0: soul is.
1: Nem számít, hol van az a lélek.
0: In little ant.
1: Egy kis hangyában.
0: Or in big elephant.
1: Vagy egy nagy elefántban.
0: The size of the soul is the same.
1: A lélek mérete ugyanaz.
0: How?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: Big coal chimney.
1: Egy nagy kemence, szén.
0: And there's one, the Australian, they said, sand fly.
1: És van egy kis Szent János bogár.
0: And these sand flies are not visible to our eyes.
1: És ez nem látható a mi szemünknek.
0: But they bite you.
1: De megcsíp.
0: And you feel it.
1: Érzed.
0: And as much as you itching, it's making more and more
1: érzed,
0: feeling.
1: Hogy viszket, egyre jobban viszket.
0: That have also the soul.
1: Annak is lelke van.
0: Now how?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: And there's a small mastic fire.
1: És egy kicsi gyufalánk.
0: Can also burn the whole forest.
1: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
0: Soul, jiva is jiva.
1: A lélek, a jiva, az jiva.
0: In many of your European countries,
1: sok európai országban,
0: life you call also jiva.
1: Ott is az életet is jivának hívjuk.
0: Jivot.
1: Jivot. Jivot.
0: So, but that jiva is involved in certain actions.
1: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
0: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
1: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
0: You know, recently there was, you saw in the web, in the Facebooks, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
1: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
0: And there's another dog.
1: Van egy másik kutya.
0: He's in the lap of a president's wife.
1: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
0: Her husband, president have no enough time to be on her lap.
1: Mert hogy a elnök ölének nincs elég ideje.
0: And she doesn't mind.
1: És a nőnek ez nem baj.
0: But she want to have a dog on the lap.
1: Ott a kutya.
0: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
1: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében
0: or
1: van,
0: a little child,
1: vagy egy kis gyerek,
0: and that dog.
1: És az a kutya.
0: Dog is a dog.
1: Kutya az kutya.
0: But which kind of soul has come in that one?
1: De milyen lélek jön bele?
0: And that we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: There are 8.4 million different creatures.
1: 8,4 millió különböző életforma van.
0: And we don't know which creature what kind of karma did.
1: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
0: Jiv jiv bhakshate. The life eats life.
1: Élet életet eszik.
0: But humans are above that.
1: De az emberek felülállnak ezen.
0: But if the human begins to backbite, backbite means talking bad about someone on the back side of the person.
1: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
0: In front of you is smiling.
1: Előtted mosolyog szembe.

0: Igen.
1: And then she goes to her her room.
0: És bemegy a szobájába.
1: Stupid man.
0: Micsoda hülye.
1: Always bring me fruit, bring me this thing.
0: Hogy hozza gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
1: 1 hour more, then I just go.
0: Még egy órát, azt elmegyek.
1: Crazy man.
0: Ez az ember.
1: So this is a backbite.
0: Ez a hátba
1: támadás. In the front you are happy.
0: Szembe.
1: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
0: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
1: But then what are you talking about that?
0: De mit beszélsz a háta mögött?
1: So, if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
0: So
1: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No, we call, hold your tongue.
0: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelvet.
1: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
0: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelved és levágom.
1: Every different countries have different words to speak.
0: Már különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
1: So when you have too much negative energy,
0: ha túl sok negatív energia van benned,
1: then you cannot digest.
0: Nem tudod megemészteni.
1: We can digest.
0: Megemészthetjük.
1: Relax.
0: Lazíts.
1: Mantra.
0: Mantra.
1: Prayer.
0: Ima.
1: Look to the tree.
0: Nézz a fákra.
1: We can digest, we can purify all negative thinking.
0: Meg tudjuk emészteni, minden negatív energiát meg tudunk tisztítani.
1: But?
0: De.
1: No. You think that I will destroy this person.
0: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
1: Brother and sister.
0: Testvérek.
1: The brother want to take all property.
0: A fiú testvér el akarja venni
1: az egész. And sister want to take all properties.
0: Tulajdont, meg a lány testvér is.
1: After the parents.
0: A szülők után.
1: So they are fighting, then they go to the lawyers.
0: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
1: So it means most of the property goes to the lawyer.
0: Ez azt jelenti, végül is a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
1: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
0: 10 év, 20 év, 40 év.
1: You die fighting with your brother or sister.
0: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
1: And your children will fight further.
0: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
1: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
0: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
1: So, karma.
0: Karma.
1: So, who knows? This dog was burned his mouth.
0: Ennek a kutyának megégették a száját.
1: Who this soul was in that dog's body?
0: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
1: And who was that dog?
0: Ki volt az a kutya?
1: Who was the on the lap of the president of that country?
0: Aki meg az ország elnöke, feleségének az ölében volt.
1: And that not only the wife of the president is in security.
0: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
1: But the dog have also the best security.
0: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
1: So we don't know where that soul went.
0: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
1: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
0: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
1: Therefore,
0: tehát,
1: it is said,
0: azt mondják,
1: do it yourself.
0: Tedd meg te magad.
1: Do it yourself.
0: Tegyél az önvalódért.
1: Don't depend on anyone.
0: Ne függj mástól.
1: So do it yourself.
0: Saját magad tedd meg.
1: Means do it good karmas.
0: Csinálj jó karmát.
1: Never destroy anyone's mentally.

0: Soha ne rombold le más mentalitását. Kemény szavak.
1: Even don't give bad words to your dog.
0: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
1: My dog doesn't feel that.
0: Lehet, hogy nem érti a
1: But
0: kutya.
1: But the soul in the dog is that.
0: De benne van a lélek a kutyában.
1: Wait. Let come me out of this body.
0: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
1: Then what I will show you it.
0: Akkor majd meglátjuk.
1: So my dear, we don't know.
0: Mi nem tudjuk.
1: The karma. Even the God can forgive you.
0: Még Isten is megbocsáthat.
1: But karma cannot.
0: De a karma nem tud.
1: Two things. The time will not wait for us.
0: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
1: And karma will not forgive us.
0: És a karma nem bocsát meg.
1: Only we have to give back something.
0: Vissza kell adjunk valamit.
1: What means give back?
0: Mit jelent?
1: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
0: Tapasyát kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
1: We have to feed the birds.
0: Etetni a madarakat.
1: We have to feed some other animals.
0: Más állatokat.
1: To give the water to the plants.
0: Öntözni a növényeket.
1: Etc.
0: Satöbbi.
1: Be good to other people.
0: Jók legyünk másokhoz.
1: Who are you or who I am
0: ki vagy
1: that I can judge you?
0: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
1: If you are judging, do you know?
0: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
1: That's why, you know, sometimes in the court,
0: ezért a bíróságom,
1: the judge,
0: bíró,
1: have to give judgment.
0: Ő neki ítélni kell.
1: But sometimes they're sweating.
0: De néha beleizzad.
1: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they're checking and they say, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
0: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
1: The brain of the judge is like a burning coal.
0: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
1: So don't think and say the judges are not working good.
0: Ez nem lesz jó így.
1: They are afraid.
0: Félnek.
1: Not because of the people.
0: Nem az emberektől.
1: But their own karma.
0: Saját karmájuktól.
1: They don't want to do bad to anyone.
0: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
1: So how can you judge someone?
0: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
1: And that is that how the jiva, the soul is one.
0: A jiva, a lélek az egy.
1: It splits the soul. I have here lavender.
0: Itt van a levendula.
1: It's just a little bit. But now this smell is in the whole hall.
0: De az egész teremben érezhető az illata.
1: And said, what is the smell?
0: Minek az illata?
1: Lavender.
0: Levendula.
1: Where is that?
0: Hol van?
1: I don't know.
0: Nem látom.
1: But in this hall, there's a lavender.
0: De a teremben érezhető.
1: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
0: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
1: We can't hide us.
0: Nem tudunk elrejtőzni.
1: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
0: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
1: Or how God was merciful to us.
0: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
1: We are thankful.
0: Hálásak vagyunk.
1: That God, or our father, or our mother, a God.
0: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
1: Give us human life.
0: Emberi életet adott nekünk.
1: Do you know the value of the human life?
0: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
1: We can't buy this.
0: Nem tudod ezt megvásárolni.
1: You cannot buy the human body again.
0: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
1: You can say, God, I give you billions of millions money I give you, give me my body again, new.
0: Azt mondod Istennek, young. Hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
1: So we can't buy the money back our body.
0: Nem tudjuk megvenni a testünket.
1: And we can't rewind our body back.
0: És nem tudjuk visszavásárolni.
1: It is only the chance.
0: Csak ez az esély.
1: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
0: Mondtam már, hogy van a jóga.
1: Use it or lose it.
0: Használd vagy elveszíted.
1: So you have this beautiful yoga in daily life.
0: Van ez a gyönyörű jóga mindennapi életben.
1: Use it.
0: Használd.
1: Or with your criticized, lose it.
0: Vagy pedig elveszíted.
1: Finished.
0: Vége.
1: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
0: Egy tónál sétálok.
1: And when fish said,
0: egy hal így csinál.
1: I said, oh, I know you are here.
0: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
1: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
0: Más valaki meg horoggal kihalásza.
1: And this fish said,
0: azt mondja a hal.
1: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
0: Guruji, Guruji panaszkodik, ahol én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
1: Because if I will tell this man, he will not give you up.
0: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
1: And all over your throat is destroyed.
0: És már különben is a torkod megsebesült.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: But the pain is not doesn't matter.
0: De a fájdalom.
1: That is the main thing is that the pain.
0: A fájdalom.
1: And pain is what we call the punishment.
0: A fájdalom az büntetés.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: If you believe or not, but I believe.
0: Ha hiszed, ha nem én hiszem.
1: And Guruji used to say.
0: Guruji azt mondotta.
1: Next to God.
0: Isten után.
1: Is a doctor.
0: Jön az orvos.
1: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
0: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
1: May doctor cannot heal you.
0: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
1: But this medicine which doctors have made this medicine.
0: De az a orvosság.
1: Blood the pain killers.
0: A fájdalomcsillapító.
1: It will kill many things others in the body also.
0: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
1: pain killer. But at the present you have no more pain.
0: De nem lesz fájdalmad.
1: That is like a liberation.
0: Olyan ez, mint a felszabadulás.
1: So doesn't matter how doctors are doing.
0: Nem számít, mit tesz a doktor.
1: Some people say doctors are like a butcher.
0: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
1: But they are not.
0: De nem.
1: Every doctor, 99.9, they want to heal your
0: az orvosok
1: illness.
0: 99,9
1: make your pain less.
0: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
1: And so is of your Gurudev or a spiritual person.
0: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
1: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
0: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés megszüntetését.
1: And it can come back.
0: Visszajöhet.
1: Till last minute, second.
0: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
1: When the soul goes out and you open your mouth.
0: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
1: Then God said, now you are in moksha. Hari Om.
0: Akkor most a moksába vagy, Hari Om.
1: As long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: You may do one karma again.
0: Megint csinálhatsz valami karmát.
1: So you cannot come to that moksha. That's it.
0: Nem juthatsz a moksába.
1: So as long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: Enjoy your body.
0: Élvezd a tested.
1: Live very beautiful life.
0: Élj jó életet.
1: Eat good sattvic food.
0: Egyél szattvikus ételt.
1: Be kind to all creatures.

0: Legyél kedves minden élő lényhez.
1: Loving to the all humans.
0: Szeress minden embert.
1: Loving means not that you hug now.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
1: I go to the web in Szombathely.
0: Elmentem Szombathelyre.
1: And I love everyone.
0: Mindenkit szeretek.
1: And someone is coming, I said, I love you.
0: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
1: So love means not that you must go and hug.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
1: We send them our blessings.
0: Áldásunkat küldjük.
1: Our humble thoughts.
0: Alázatos gondolatokat.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: So karma.
0: Karma.
1: It's not easy to get rid of it.
0: Az attól nem lehet megszabadulni.
1: And janama, it's rotating. Janama means life, born again.
0: A janama az forog, mindig újra születünk.
1: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
0: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
1: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
0: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
1: Karma have peaceful time.
0: Van nyugodtan ideje.
1: The lawyer will just take money from you. They have a time.
0: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
1: Nem, it's okay. In 2 months you will have the bail.
0: Gyere vissza.
1: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
0: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
1: So he said, it is postponed.
0: Elhalasztjuk.
1: You can't do anything.
0: Nem tudsz mit tenni.
1: And so our karma is relaxed in our body.
0: A karma lazít a testedben.
1: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
0: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
1: Janama, janama ka. In life to life.
0: Életből életbe.
1: So there's one bhajan, very nice.
0: Van egy szép bhajan.
1: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
0: Kabir Das bhajanja.
1: That after death.
0: Halál után.
1: If I have to born again.
0: Ha megint meg kell szülessek.
1: Gurudev.
0: Ó Gurudev.
1: Let me be with you in your service.
0: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
1: So, karma, so this human life is given us to purify all karmas.
0: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
1: The bullet in the gun.
0: Puskagolyó.
1: And the word in your mouth.
0: És a szó, amit kiejtettél.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: A bullet can kill you.
0: Megölhet a golyó.
1: And one word can kill you.
0: És egy szó is megölhet.
1: That's it.
0: Ez az.
1: It's therefore.
0: Tehát.
1: The sweet words, good words, kind words.
0: Kedves szavak.
1: Then there will be no war in the world.
0: Akkor nem lesz háború.
1: We don't need all this. Atom bombs and this and that.
0: Nem lesz szükség az atombombára.
1: Why we are fighting?
0: Miért harcolunk?
1: Neighbor to neighbor.
0: Szomszédok egymással.
1: They are fighting.
0: Küzdenek.
1: It's very easy to create the peace.
0: Nagyon könnyű békét teremteni.
1: But this is not a peace. This is a what you call the money.
0: De az nem béke, csak pénz.
1: So it is in my hands my karma.
0: Az én kezemben van a saját karmám.
1: And in your hands is your karma.
0: És a te kezedben meg a te karmád.
1: That's it.
0: Ez az.
1: There was one story. Should I tell you a story? You like the stories very good, no?
0: Nagyon szeretjük a történeteket.
1: So there was in one village,
0: egy faluban,
1: and very spiritual family,
0: egy nagyon spirituális család volt,
1: and one sadhu came.
0: Jött egy sadhu.
1: So this family, their housewife,
0: A család, a feleség.
1: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
0: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
1: What a luck for us. And he went.
0: És oda ment.
1: She, her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
0: Az anyós, az após, a feleség, a férje, a gyerekek, az egész család.
1: Some people, they are families destroying.
0: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
1: One child is in Tokyo, other child is in San Francisco.
0: Egyik gyerek Tokióban, másik San Francisco-ban.
1: Other girl is in Johannesburg.
0: Az egyik lány Johannesburgban.
1: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
0: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
1: And husband is in somewhere Middle East.
0: A férfi az valahol Közel-Keleten.
1: And wife is in Italy.
0: És a nő meg Olaszországban.
1: Joint families.
0: Ez egy család.
1: So try to stay in your country.
0: Próbálj a te országodban megmaradni.
1: Try to stay for your families.
0: A családoddal maradni.
1: Your culture, your friends.
0: A te kultúrádban, barátaiddal.
1: That's very important.
0: Nagyon fontos.
1: That's called the united families.
0: Ez az egyesült család.
1: But nowadays there's no education.
0: Manapság nincs nevelés.
1: For the family love.
0: A családi szeretetre.
1: Nowadays is only education for the money love.
0: Most csak a pénz szeretetére
1: go
0: nevelnek.
1: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
0: Szerez ilyen olyan címeket.
1: And maybe time will come.
0: Lehet eljön az idő.
1: You have only right to give the birth to the child, that's all.
0: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
1: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
0: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
1: hurry home. And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
0: Vannak ilyen emberek.
1: Officially.
0: Hivatalosan.
1: Therefore, we should remain with the families.
0: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
1: So in this big family,
0: ez a nagy család a történetben.
1: Sadhu, one saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And they asked for satsang.
0: Satsangot kértek tőle.
1: And also, of course, gave good meal.
0: És adtak neki enni.
1: And all were sitting and listening satsang. So silent.
0: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
1: In English they said.
0: Angolul azt mondjuk.
1: Pin silent.
0: Hogy teljes csend.
1: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
0: 2 óra múlva a Swami azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
1: So he went.
0: Elment.
1: And the whole family is still sitting there.
0: És tovább ott ül a család.
1: And the house boss.
0: És a főnöke a háznak,
1: grandmother.
0: A nagymama.
1: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
0: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
1: but
0: is tudatos.
1: But still you will say, grandmother, can we do this?
0: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
1: And she will say, what is that? I don't know.
0: Nem tudom, miről van szó?
1: No, mother, all you give blessing.
0: Csak add áldásod, kérlek.
1: So we do adore our ancestors.
0: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
1: Like in the Pitraloka.
0: Mint a Pitralókában.
1: The many souls are hanging there.
0: Ott lóg sok lélek.
1: Like hanging in the tree, like Batman.
0: Mint ahogy a Batman a denevéren ember lóg a fán.
1: Yeah, they are hanging on like this. This is the Pitraloka.
0: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
1: So this grandmother said.
0: Azt mondja ez a nagymama.
1: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
0: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
1: And what they said it. Ah. 2 hours as long as Swamiji was in our house.
0: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
1: It was the diamonds raining.
0: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
1: The raining of the diamonds.
0: Gyémánt eső.
1: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
0: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
1: So they may say, how we are lucky.
0: Milyen szerencsések vagyunk.
1: Blessed.
0: Áldottak.
1: How rich we are now.
0: Milyen gazdagok lettünk.
1: Because it was the sadhu saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And diamonds was worshiping.
0: És gyémántokat hozott.
1: Wall to wall. They had one other some person in the house.
0: Háztól házig volt egy másik ház.
1: And that one what we call the prostitute.
0: És ott meg volt egy prostituált.
1: And she listened.
0: Ő meghallgatta.
1: Sadhu comes.
0: Jön a sadhu.
1: Diamonds raining.
0: Gyémántok esnek.
1: And I am so much do bad karmas, I don't know.
0: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
1: And even I don't have one diamond.
0: Csak egy gyémántot szeretnék.
1: I will also invite sadhu.
0: Én is meghívom a sadhu.
1: That I will have diamonds also.
0: És akkor nekem is jut gyémánt.
1: She went to search some sadhu.
0: Elment keresni a sadhut.
1: The dress doesn't make a sadhu.
0: Nem a ruha teszi a sadhut.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So she was walking and going into forest.
0: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
1: And there was sitting one sadhu there.
0: Ott ült egy sadhu.
1: And she said, this is a great sadhu.
0: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
1: He have nothing. Only one dress.
0: Nem volt semmije, csak egy ruha.
1: Sitting in half shadow and half sun.
0: Fél árnyék, fél napon ült.
1: And doing tapasya.
0: És gyakorolt.
1: Because when she was coming, he sat very straight like this.
0: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
1: She said, this must be great guru.
0: Nagy mester, nagy guru.
1: She made pranam.
0: Pranamot gyakorolt.
1: She said, Maharaji.
0: Maharaji, Swamiji.
1: Gurudev.
0: Gurudev.
1: Hé Prabhu.
0: Ó Prabhu.
1: My Lord.
0: Uram.
1: Please hear my word.
0: Kérlek,
1: my prayer.
0: Hold meg az imám.
1: Don't disturb me. Get up. Go out.
0: Ne zavarj, menj el.
1: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
0: Mind folyton kéri őt a nő.
1: He said, don't disturb me.
0: Azt mondja a férfi,
1: I'm coming from Himalaya.
0: Himalájából jövök.
1: And I'm going now to the other mountains in the Gujarat, beautiful holy mountain.
0: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
1: Please, just come in my house and have your food.
0: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
1: I don't go to eat anywhere.
0: Nem megyek sehova enni.
1: Please, today you have to cool me. I am poor, I'm lost, I have no one, only you.
0: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
1: What is time?
0: Mennyi az idő?
1: It is 9 o'clock morning.
0: Reggel 9 van.
1: Okay, 11:30 I will come.
0: 11-kor megyek.
1: And I will stay only 45 minutes.
0: De csak 45 percet maradok.
1: I don't stay in anyone's house.
0: Többet nem maradok senki házában.
1: But Gurudev, 45 minutes, Even the half hour is enough. Come, please.
0: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
1: So she made good food.
0: Finom ételt készített.
1: And he came.
0: Eljött.
1: And she's serving the food.
0: Felszolgálta az ételt.
1: And he's eating.
0: Férfi megeszi.
1: And she's looking up.
0: A nő megnézi.
1: And again looking up. He said, "What happened?"
0: Mi történt? Kérdezi.
1: Oh, nothing. Please eat.
0: Kérlek, csak egyél.
1: Is there something?
0: Van valami baj?
1: Is something wrong?
0: Valami gond?
1: No, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
0: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
1: Eat, please, eat.
0: Kérlek, egyél.
1: And again.
0: Megint így.
1: Is it what happening?
0: Mi van?
1: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
0: Tegnap a szomszéd házában.
1: Even beggar sadhu came.
0: Jött egy koldus sadhu.
1: And as long as he was in this house.
0: És amíg abba a házba volt.
1: The diamonds was raining.
0: Gyémánt eső esett.
1: And you are so great tapasvi yogis.
0: Te meg olyan nagy tapasz jogi vagy.
1: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
0: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
1: He said, oh yes.
0: Aha.
1: Let me eat.
0: Hadd egyek, mondja.
1: And she's sitting.
0: Ott ül.
1: Gurudev, when will the diamonds fall?
0: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
1: After that, he said.
0: Azt mondja a sadhu.
1: Those bhaktas and those sadhus are different.
0: Azok a bakták és azok a száduk mások.
1: I know who are you.
0: Tudom, te ki vagy.
1: And I'm just a player.
0: Én csak megjátszom.
1: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
0: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
1: If I will stay longer in your room.
0: Ha tovább maradnék a szobádban.
1: It will not come the diamonds, but the stones will come.
0: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
1: Bye bye.
0: Bye
1: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
0: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
1: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
0: A ruha nem tesz szanyászivá, guruvá, tapasztja szükséges.
1: You are all can be sadhus, you are.
0: Mindannyian száduk lehettek.
1: With the cloth not.
0: De nem a ruhával.
1: But with that inner qualities.
0: Hanem a belső minőségekkel.
1: And that is what we should come. We should practice.
0: Ezért kell gyakoroljunk.
1: But first it is said.
0: Először azt mondják.
1: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
0: Az első boldogság az egészség.
1: And for good health, we have to do, first we have to change our way of eating.
0: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
1: It is which are food what we call three qualities.
0: A három minőség az ételben.
1: Sattva, rajas and tamas.
0: Sattva, rajas, tamas.
1: So which qualities we have?
0: Milyen minőséget veszünk
1: How magunkhoz? Food come to us?
0: Hogyan jön az étel számunkra?
1: How must we eat?
0: Mennyit eszünk?
1: How must we digest?
0: Mennyit emésztünk meg abból?
1: Etc.
0: És így tovább.
1: And there are these five different kind of food.
0: Ötféle különböző étel.
1: The air.
0: Levegő.
1: The space.
0: Tér.
1: The water,
0: víz,
1: the earth,
0: föld,
1: all this
0: mindez,
1: is nourishment.
0: Táplál minket.
1: From that our body is surviving.
0: Így él túl a testünk.
1: That's first, and that's what we call Ayurveda.
0: Ezt hívjuk Ayurvédának.
1: Ayu means the life.
0: Ayu azt jelenti élet.
1: That the expand of the life. If you are living,
0: ha élsz,
1: 200 years.
0: 200 évet.
1: That's your life.
0: Az a te életed.
1: So that's called ayu.
0: Az a te ayud.
1: Ayush. It means healthy and happy body.
0: Egészséges, boldog test.
1: Ayush, Ayurveda have no medicine.
0: Az Ayurveda az nem orvosság.
1: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
0: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
1: There is no injection.
0: Nincs injekció.
1: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
0: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
1: That is the nourishment.
0: Diéta.
1: So Ayurveda will give you essence from the nature.
0: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
1: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
0: Lassacskán fejlődik a testedben.
1: But don't say allopathic medicine is not good.
0: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
1: That is very wrong.
0: Az nagyon rossz.
1: We need spot medicine.
0: Szükség van az azonnali orvoslásra.
1: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
0: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
1: You know what means spot?
0: Tudod, mi az a hely?
1: Who knows? Hand up.
0: Tegye föl a kezét.
1: Okay, very good. Spot means you have accident.
0: Van egy baleset.
1: And you are broken many bones.
0: Sok csontod eltörik.
1: And pain.
0: Fájdalom.
1: Now Ayurveda will come.
0: Most jön az Ayurveda.
1: It will not help so much.
0: De az nem sokat segít.
1: But allopathic doctor will come.
0: De az allopatikus orvos jön.
1: And give injections.
0: Ad injekciót.
1: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
0: És már nem fáj.
1: That's a spot medicine.
0: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
1: Or you take Ayurveda.
0: Vagy Ayurvédát
1: csinálsz. But you have to suffer.
0: De akkor szenvedsz.
1: And you will die on the spot.
0: És meghalsz azonnal, sürgősen.
1: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear,
0: kedvesem,
1: one hand,
0: egyik kéz,
1: and the second hand,
0: és a másik,
1: Ayurveda,
0: Ayurveda,
1: allopathic,
0: és az allopátiás.
1: Thanks to God,
0: Istennek hála,
1: that this science,
0: ez a tudomány,
1: have developed, and allopathic is the imitation of the Ayurveda.
0: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
1: Any kind of medicine you get from the allopathic,
0: bármilyen allopátiás orvosság,
1: it has a name, what you call the the language Latin.
0: Latin nyelven, latin is.
1: And Ayurveda, Sanskrit.
0: És a Ayurveda meg Sanskrit.
1: But when you compare, both are the same.
0: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
1: So that is also coming from Ayurveda.
0: Az is az Ayurvédából jön.
1: But it is manipulated in different things.
0: De másképp manipulálják.
1: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
0: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
1: That's it.
0: Erről
1: when
0: van
1: you
0: szó.
1: Don't get a proper guru,
0: ha nincs megfelelő gurud,
1: then at least you should not, that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
0: Akkor legalábbis
1: sing the bhajan.
0: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
1: Or some mantras.
0: Vagy mantrát.
1: Or some kirtans.
0: Kirtant.
1: Have something, it will hold you.
0: Mert az megtart téged.
1: And you will come there.
0: És eljutsz majd oda.
1: Understand?
0: Értitek?
1: The diamonds washing, the brushy.
0: Esnek a gyémántok.
1: Diamonds. What is that?
0: Mi
1: diamonds
0: az?
1: Of the wisdom.
0: A bölcsesség gyémántja.
1: Every word from your mouth, sweet words.
0: Az édes szavaid.
1: You said, my dear, my darling.
0: Kedvesem.
1: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
0: De nem mondd a feleségednek.
1: When she's angry, and don't say, my dear darling, stupid.
0: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
1: Get out of my kitchen.
0: Mert azt mondja, hogy hülye vagy, so, menj ki a konyhából.
1: You must know the temperament.
0: Tudnod kell a temperamentumát.
1: Situation.
0: Meg a helyzetet.
1: So where, what we should do.
0: Mikor mit tegyünk?
1: That's it. You know, we you know very well.
0: Nagyon jól tudjuk.
1: The man is a man.
0: A férfi, férfi.
1: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
0: Egy percig.
1: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
0: Ő neki agya van, dönt.
1: Wife is not there. Wife have no work there here.
0: A feleségnek itt nincs.
1: But wife is the neck.
0: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség a nyak.
1: Man have nothing, no power with the neck.
0: A férnek nincs nyaki ereje.
1: So, man decides.
0: A férfi dönt.
1: But wife will say yes or no.
0: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
1: The brain, az whole brain is in the hand of the wife.
0: Az egész agy a feleség kezében van.
1: Yes. So if she said, if she don't move at all,
0: ha nő nem mozdul,
1: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
0: Az Ida és a Pingala.
1: Intellect and the heart.
0: Az intellektus és a szív.
1: Together have to come.
0: A kettő együtt kell legyen.
1: And so in this body.
0: Ebben a testben.
1: God have made that, what Holy Guruji said.
0: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.
1: Sadam bhai. Ajabrat hamara, betha baram bara wo sadhu bhai, ajabrat hamara. Oh my brother sadhus,
0: oh sadhu testvére.
1: My bungalows, my coach is so wonderful.
0: Az én bungalóm, kocsim
1: olyan
0: gyönyörű.
1: In which I sat many times.
0: Sokszor ültem benne.
1: Very comfortable.
0: Nagyon kényelmes.
1: And then there are many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
0: Leírja az elmét, buddhit, vivekát.
1: So similarly,
0: hasonlóan
1: in our body,
0: testünkben,
1: different energy.
0: Különböző energiák.
1: So there is 72,000 nerves in the body.
0: 72,000 ideg van a testben.
1: 72,000 nerves in our human body.
0: 72,000 ideg az emberi testben.
1: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
0: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
1: According to yogic anatomy.
0: A yogikus anatómia szerint.
1: 72,000 nerves.
0: 72,000 ideg.
1: And from there, four they are most important.
0: És négy ebből a legfontosabb.
1: Ida, Pingala and Sushumna.
0: Ida, Pingala, Sushumna.
1: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
0: Kiegyensúlyozza, védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
1: Is protected and kept in balance.
0: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
1: Így a Vajranadi.
0: A Vajranadi a negyedik.
1: And that Vajranadi is that means the in the whole body as a immunity.
0: Ez az immunitás az egész testben.
1: So, Sushumna also can become ill.
0: A Sushumna is megbetegedhet.
1: If there is no power of the Vajranadi.
0: Ha nincs erő a Vajranadiban.
1: And therefore, tehát, Vajranadi also known as Banknala.
0: Úgy is hívják Banknál.
1: So nál means a pipe.
0: A nál az egy cső.
1: Banknál, this is a Sanskrit word.
0: Sanskrit.
1: We can look one day.
0: So.
1: And that yogi.
0: Az a yogi.
1: Who make this sadhana?
0: Aki ezt a sadhanát végzi.
1: But still, Ida Pingala Sushumna will not make you that one.
0: De az Ida Pingala Sushumnam nem teszi meg.
1: But you have to enter into the banknál.
0: De be kell lépél a banknádba.
1: Then you will find, you will search. Banknál.
0: Akkor megtalálod.
1: And from this banknál,
0: ebből a banknálból,
1: in this modern system,
0: a modern rendszerben,
1: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
0: Van erre egy szó.
1: And there can be searched anywhere, everything.
0: Kereshet mindenhol mindent.
1: And similarly like in the computer.
0: Hasonlóan a számítógépben.
1: That is also developed from that part, that banknál.
0: Ott is van egy ilyen rész, mint a banknál.
1: All the systems.
0: Ezek a rendszerek.
1: And so from this again we have to come.
0: Innentől megint.
1: If we understand the science of yoga,
0: ha megértjük a jóga tudományát,
1: and yogic anatomy,
0: a jogikus anatómiát,
1: that is indescribable.
0: Akkor az leírhatatlan.
1: What our modern science have discovered,
0: amit felfedezett a modern tudomány,
1: that's only 15%.
0: Az csak 15%.
1: 85% still.
0: 85% még.
1: We human have not discovery that.
0: Nem fedezte föl az
1: emberiség. But that yogi can do it.
0: De a yogi megteheti.
1: And that one can come as what we call from yugas and yugas, see the yogis are still there.
0: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
1: So, therefore, this one kriya.
0: Ez az egy kriya.
1: We will have, and you should, everyone you can practice.
0: Mindenkinek kéne gyakorolni.
1: So this is from the navel,
0: a köldökből,
1: the lower energies and upper energies.
0: Az alsó és felső energiák.
1: Prana and apana.
0: Prana apana.
1: And from this prana apana,
0: a prana apanából,
1: from Manipur,
0: Manipurból,
1: immediately comes the heart.
0: Azonnal következik a szív.
1: And what is the name of the chakra in the heart?
0: Mi a szív csakra neve?
1: Anahata.
0: Anahat.
1: And what means the anahat?
0: Mit jelent az?
1: In Austrian dialect they say anahat. The ana.
0: Így mondjuk one. Osztrák nyelven mondjuk.
1: Anahat. But anahat means limitless.
0: Azt jelenti határtalan.
1: No boundary.
0: Nincs határ.
1: No limitations.
0: Nincs behatároltság.
1: That's called anahat.
0: Ez az anahat.
1: And what is anahat? It is a sound.
0: Ez egy hang.
1: And what is the sound? Endless.
0: Mi a hang? Végtelen.
1: My so many lectures which you have.
0: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
1: All is in the space.
0: A, mindez a térben
1: in
0: van.
1: In this 57 years my yoga work.
0: 57 éves yoga munkám.
1: Is in the universe. Similarly your also vibration there.
0: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
1: One can one point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration talk and lock and bok and gong and ding dong dag ding ding dag dag da dag ding ding ding ding ding ding ding ding all is here, all is that like this.
0: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandat.
1: So the sound is endless.
0: Összes beszéde itt van.
1: Nada rupa para brahma. And therefore say nada.
0: Is
1: the supreme, the para means endless.
0: Azt jelenti végtelen.
1: And that is in the heart.
0: Para.
1: That's called anahata.

0: heart.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrara Chakra.
1: És a Sahasrara Chakrába.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: három nádi. Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrába.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur chakra.
1: És visszajutsz a Manipur chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this,
1: hasonlóan,
0: you listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrar.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ráma Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányoz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: Betű. Az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are our vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jhajan Ashram we have many.
1: A Jhajan Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner. Inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, Do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a lila amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolta, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got the Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashram. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az ashramban.
0: And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Samadhiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok samadhi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem halucináció volt.
0: All were sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
0: But
1: mondott.
0: But before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan.

0: time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And it's kriya, we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, keep one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.

0: Isten mindenkit szeretettel köszöntök. Nem biztos, még mindenkivel találkoztunk. Szerintem mutatkozzunk be, nem? Egymásnak. Én Kirám vagyok.
1: Naves vagyok.
0: Na gyerekek!
2: Bandus. Flóra.
3: Harjon, itt vagyunk a József Felső Sportklubnak az országos asramjában, Budapesten, a Baross utca 121 szám alatt. Egy gyermekjoga programon vehetünk részt, sőt, inkább családi programon vehetünk részt, hiszen itt ez egy olyan hely, hogy gyerekek és felnőttek, tehát szülők és gyerekek együtt tudnak gyakorolni. Ezt általában havonta egyszer szoktuk itt megszervezni a jogaközpontban, bárki eljöhet, tehát nem csak azok, akik már régóta jogáznak, hanem teljesen kezdők, és hát mint látható, itt a legkisebbektől egészen nagymamakorúakig minden korosztály képviselteti magát.
4: A jóga gyakorlásával a gyermek nem csak rugalmasságot, mozgékonyságot és figyelemösszpontosító képességet nyert, hanem az ászanák gyakorlása sok betegséget is távol tarthat. A jóga a gyermek belső szükségleteiből indul ki, és segít neki legyőzni problémáit és komplexusait. Lehetővé teszi a gyermek természetes és erőszakmentes fejlődését, és személyisége minden részének harmonikus, minden irányban és teljes mértékben való kifejlődését.
3: Paramhanszámi Mahesharananda Jóga Gyerekekkel című könyv alapján gyakorlunk. Ez alapján játékos jóga gyakorlatokon vehetnek részt a gyerekek és a felnőttek. Emellett ugye az ászanákat, a különböző testtartásokat összekapcsoljuk állatokkal, növényekkel. Ugye a Swamiji könyve alapján, tehát hogy így teljes körön tudunk gyakorolni. Ezt követően a lazítással például meséket mondunk a gyerekeknek, azután kézműves foglalkozásokat is szoktunk ilyenkor tartani. Ugye most készülünk már lassan az ünnepekre, ugye most múlt el a Diwali, jön a karácsony, tehát most például a gyertyát díszítettünk éppen. Emellett pedig mindig megnézzünk egy indiai mesét, rajzfilmet, egy rövidebb rajzfilmet, most éppen Hanumánról nézhetnek meg gyerekek egy ilyen kis rövid rajzfilmet.
5: És megfelelő idő múlva Anjinának megszületett a fia, Hanumánji, aki egy kis majom bébi. És ez a nagybátyja, Pávan Dév, a szélisten kegyelméből történt.
6: Nagyon jól éreztük magunkat, én kicsit szorongtam, hogy a kicsik nem zilálják-e szét a foglalkozást, de elbírta, úgy láttam ezt a mindegyik korosztályt, 3-6 és 9 évesekkel vagyunk itt, és a nagyfiam azért akartam nagyon elhozni, mert ő nagyon vágyik arra, hogy nyugodt legyen, meg ilyen mozdulatok sorokba is ügyesedjen, a kislány megélvezi, hogy már nagyon sok dicséretet kapott, hogy hű, ezt is tudod, azt is tudod, milyen ügyes vagy, és akkor azt, meg az állatkákat is nagyon élvezi. Úgyhogy a kicsi inkább a vendégséget élvezi, úgy látom. Hát jogáztunk, hát otthon egy pár dolgot, vagy az orcikertben egy ilyen alkalmon, ahol ez egy bemutató volt, ott a kislány, onnan a jó élménye. A meséket kicsit nehezen emésztett szerintem, de lekötötte őket nagyon. Úgyhogy hát sok érdekes név van benne, de az egyik kislány... Na, fordított nekünk. És a kézművesség meg az nagyon tetszett neki, azt láttam, hogy teljesen elmélyültek és regenerálódtak.

0: from this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra,
1: ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength.
1: Rengeteg erőt ad.
0: Immense of knowledge.
1: Rengeteg tudást.
0: The immense of balance, physical, mental and spiritual.
1: Rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly.
0: And it has the most balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now, again, I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally, in our whole body, there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said, everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban

0: as vayus.
1: If you can understand or feel your energy,
0: hogyha érted vagy érzed az energiád,
1: it is completely one balloon.
0: Egy lufi.
1: Of the energy.
0: Egy energiaballon.
1: And in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
0: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
1: So this is a very, very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: And so is in our body.
0: És így van a testünkben is.
1: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.
0: A testünkben minden sejt, minden szerv csakra.
1: And so you see, look, see the prakriti.
0: És így nézd a prakritit.
1: The nature.
0: A természetet.
1: What God is creating.
0: Isten mit alkot?
1: And still we are depending on that God's size.
0: És mi mégis Isten tudományán függünk.
1: It was after last century, people were saying, the print means uneducated.
0: A múlt században azt mondták, hogy az új lenyomat azt jelenti, hogy valaki nem képzett.
1: But it is not that.
0: De ez nem így van.
1: Who is educated is still not educated.
0: És aki iskolázott, az sem tanult.
1: Holy Guruji, the educated, they are more educated stupid.
0: Holy Guruji azt mondta, hogy az iskolázottak azok még iskolázott butábbak.
1: The educated people have created this pesticide.
0: Az iskolázott emberek teremtették ezeket a vegyszereket.
1: Some intellect person have created this.
0: Néhány intellektuális ember csinálta.
1: And how we are destroying the whole nature?
0: És hogy tesszük tönkre az egész természetet?
1: And God created such a environment, we don't need anything like chemicals there.
0: Isten olyan környezetet teremtett, hogy abban semmilyen vegyszerre nincs szükségünk.
1: There is a forest, rainforest.
0: Az esőerdő.
1: Many, many thousands of the hectares of the kilometers of the hectares of the lands is called rainforest.
0: Több ezer hektárnyi, több kilométeres esőerdők.
1: And how people were happy.
0: És milyen boldogok voltak az emberek.
1: That this forest, the rainforest.
0: Mennyire örültek az esőerdőnek.
1: Gives us immense of profit.
0: Rengeteg hasznot hoz.
1: Oxygen.
0: Oxygen.
1: Health.
0: Egészséget.
1: Protection.
0: Védelmet.
1: All from many distractions from the nature.
0: A természet pusztításától.
1: So there are very intelligent but educated person, many diplomas.
0: Vannak nagyon intelligens emberek sok-sok diplomával.
1: And now what they are doing?
0: És most mit csinálnak?
1: They made a big machines.
0: Nagy gépeket.
1: And per day, how many hundreds of acres lands they are destroying our rainforest.
0: És naponta több száz hektáron elpusztítják az esőerdőt.
1: And what they are doing?
0: Mit csinálnak?
1: They are putting that kind of trees, eucalyptus.
0: Eukaliptus fát ültetnek.
1: And they are like these big trees.
0: Ilyen nagy fákat.
1: It grows very quickly.
0: Gyorsan nő.
1: It takes very much water. It dries everything.
0: Nagyon sok vizet elszív, mindent kiszív.

0: hadith.
1: And because that they want to have as a economic trees.
0: Mert gazdaságos fákat akarnak.
1: After 2-3 years they will chip off and use it for supporting the constructions of the in the big buildings and build the countries.
0: 2-3 év múlva kivágják és a nagy építkezéseken használják gerendának.
1: So is that educated or uneducated?
0: Ezek iskolázottak vagy sem?
1: If you ask the monkey,
0: ha megkérdezed a majmot,
1: he will say it.
0: Ezt mondja.
1: Yeah, they said, ha. They said, no, it's not educated.
0: Azt mondja, nem, ez nem okos.
1: So I'm asking that much what we are learning in the college and schools and everywhere, how many good things we are creating and how many we are destroying.
0: Azzal a tudással, amit az iskolákban, az egyetemeken tanulunk, hány jó dolgot teremtünk és mennyit pusztítunk el.
1: And even we have a computer, we can count quickly.
0: Ha bár van számítógépünk, gyorsan tudunk számolni.
1: But there are so many people they can count 5 times quicker than computers.
0: Sok ember van, aki 5-ször gyorsabban számol, mint a gép.
1: So it was not the people were not stupid and educated.
0: Az emberek, amikor nem jártak iskolába, nem voltak buták.
1: But that time and now also.
0: De akkor is most is.
1: When you go on through the border.
0: Ha átmész a határon.
1: Then they saw your passport.
0: Elkérik az útleveled.
1: And then they saw your thumb.
0: És a hüvelykujjadat.
1: Thumbprint.
0: Az új lenyomatot.
1: First the left and then this, some that, all this thumb.
0: A hüvelykujjat és aztán sorba a többi ujjat.
1: Your signature will not valid.
0: Az aláírásod nem érvényes.
1: Only your thumb print will live.
0: Csak az új lenyomat.
1: And your thumb print, this what we have here, all we are sitting here, no one have the same.
0: És mi, akik itt ülünk, egyikünknek sincs egyforma új lenyomata.
1: So look, the God have done just one print on the thumb.
0: Isten olyan lenyomatot adott a hüvelykujjra.
1: And no one can make the duplicate.
0: Hogy senki nem tudja lemásolni.
1: Immediately the machine will say, this is not your print.
0: A gép rögtön azt mondja, ez nem a te lenyomatod.
1: Unless that your hand is burned or cut it.
0: Kivéve, hogyha megégett vagy levágták az ujjad.
1: Similarly, each and every fingertip.
0: Hasonlóan minden ujjhegyen.
1: Everyone have different.
0: Mindenki különböző.
1: And you should check properly.
0: Megfelelően ellenőrizd.
1: And then you look very nicely.
0: Nézd meg.
1: Or with the
0: magnifying.
1: Then you will see your all chakras in the tip of the fingers.
0: Nézd meg figyelmesen nagyítóval, és akkor látod az ujjad hegyén
1: az összes
0: csakrát. Magnified
1: glass will show you exactly.
0: A nagyító pontosan megmutatja.
1: So please today do look it.
0: Ma nézzétek meg.
1: Look it and then see.
0: És aztán lássátok.
1: There is definitely different than yours.
0: Biztos, hogy mindenki más.
1: Different than me.
0: Más, mint az enyém.
1: Different than your father.
0: Más, mint az édesapádé.
1: Different than your mother.
0: Más, mint az édesanyádé.
1: But this chakra what God has given.
0: Ez a csakra, amit Isten adott.
1: Millions of people.
0: Több millió embernek.
1: But this print cannot be the same.
0: De a lenyomat nem egyforma.
1: Which science is that?
0: Ez milyen tudomány?
1: Yes. Well, we did not check the millions, okay?
0: nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
1: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
0: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
1: Similarly, also in our palm.
0: Ugyanígy a tenyerünk.
1: And there are also different that hardly someone have exactly same.
0: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
1: And this palm is valid 10 years.
0: Ez a tenyér 10 évig érvényes.
1: Then something is changing.
0: Aztán valami változik.
1: Yes, but there is also the chakras.
0: És itt is csakrák vannak.
1: So, now when we will touch our fingers like this.
0: Amikor így összeérintjük az ujjainkat.
1: Very gentle.
0: Nagyon lágyan.
1: But don't make how do you call emissient. Just look.
0: Csak nézd.
1: Immediately in your whole body, the coming the heat.
0: Azonnal az egész testedben meleg támad.
1: It's coming vibrations.
0: Rezgés.
1: It comes beautiful layers, the movings.
0: A rétegek mozognak.
1: You did not touch your still.
0: Még nem érintetted
1: and
0: össze.
1: And who have touched have lost.
0: Aki összeérintette, elveszett.
1: Because one should not run in front of the master.
0: Mert ne szaladj a mester elé.
1: So, look. Don't come close.
0: Ne hozd közel. Figyelj.
1: But there is like a magnet inside.
0: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
1: And then very slight, just very gently touch.
0: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
1: And this gentle touch is 1000 times intensive than just like this.
0: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
1: Because each chakra in the body.
0: Mert a testben minden csakra.
1: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
0: Ahol koncentrálunk, az energia odafolyik.
1: So now, just very gently touch.
0: Nagyon lágyan érintsd össze.
1: And move a little bit.
0: Egy picit mozgasd meg.
1: How do you feel?
0: Hogy érzed?
1: Sweeper? A super, I'm just sweeper.
0: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy szuper.
1: So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
0: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvész.
1: And now move. How does it cycling?
0: És most mozgasd, körözd vele.
1: And you will see there is some like a stone.
0: És olyan, mintha kő lenne.
1: Beautiful.
0: Csodás.
1: Yes or no? Who didn't feel come here?
0: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
1: I will feel you.
0: Majd én megmutatom.
1: Okay, then one palm.
0: Aztán egy tenyér.
1: And index finger. Ah, the ring finger.
0: És a gyűrűsúly.
1: And very gently. How strong you feel.
0: És lágyan, milyen erősen érzed.
1: But those who have artificial cream.
0: De akiken mesterséges krém van.
1: It has 92% the energy is gone.
0: Az energia 92%-a elmegy.
1: the pure seeds oil is good.
0: A tiszta magok olaja jó.
1: But not every day and always.
0: De nem mindig és nem minden nap.
1: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
0: Legyen, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
1: It is only just gentle touch, gentle.
0: Csak lágyan érintsd meg.
1: Then bring the middle finger.
0: Aztán a középső ujjal is.
1: Yes, as energy coming and expanding.
0: Az energia jön és kitágul.
1: We are also giving new.
0: Mi is újat adunk.
1: Oh, the index finger.
0: Ó, a mutató ujj.
1: And the small finger.
0: És a kis ujj.
1: The whole palm and its fingers.
0: Az egész tenyér és az ujjak.
1: And now all fingers again together.
0: És megint az ujjakat egymáshoz.
1: And now in this way.
0: És így.
1: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides, and it release the tension, and it means the headache.
0: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
1: So, just like this.
0: Csak így.
1: You know, there are sometimes people who is very nervous.
0: Néha az ideges emberek.
1: Especially in the school or in the university or college.
0: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
1: Some person sitting all the time and doing like this.
0: Van, aki mindig ül és így csinál.
1: That is the nervousness.
0: Ez az idegesség.
1: But this, what we are doing, but not whole day.
0: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
1: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
0: Csak néhány percig.
1: So, now, if you have that knowledge,
0: ha megvan ez a tudásod,
1: and you are very great educated.
0: És nagyon jó oktatást kaptál.
1: Scientist and what not.
0: Tudósoktól és még kitől.
1: Can you count this vibration?
0: Meg tudod számolni hány rezgés?
1: Like this. And where this vibration is going in your body?
0: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
1: Oh yes. In which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Which organ of the body?
0: Melyik szervhez?
1: Which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Feel.
0: Érezd.
1: And that's why we are more on the kundalini shakti.
0: Ezért vagyunk a kundalini és shaktinál.
1: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
0: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
1: If someone do to you,
0: ha valaki csinálja neked,
1: it will only 20 or 30%.
0: Az csak 20-30%.
1: But when you do yourself,
0: de ha te csinálod saját magadnak,
1: because your energy is according to your quality.
0: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
1: You see, so your tiredness,
0: a fáradtságod,
1: your tension,
0: a feszültség,
1: everything will go away, just.
0: Minden eltávozik.
1: So, are you touching your body?
0: Megérinted a tested?
1: Many times the dentist doctor is doing.
0: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
1: But they don't know.
0: De nem tudják.
1: That Swamiji said.
0: Hogy Swamiji ezt mondta.
1: Or some yogi said.
0: Vagy egy yogi mondta.
1: Nobody said anybody.
0: Senki nem mondta senkinek.
1: But they are doing spontaneously.
0: Hanem spontán csinálják.
1: Because that gives immense of energy.
0: Mert rengeteg energiát ad.
1: Especially for one side work.
0: Különösen az egyoldalú munkához.
1: They need this.
0: Szükségük van rá.
1: And so you look it. Very nice. So only this part of our body, this wrist till the top tip of the fingers.
0: A testünknek ez a része a csuklótól az ujjhegyéig.
1: It is so much energy producing thyself.
0: Itt olyan sok energiát tudsz termelni saját magadnak.
1: We are completely filled with the energy.
0: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
1: But this energy had to awake.
0: De föl kell ébreszteni.
1: Similarly like the electric energy.
0: Mint az elektromos energia.
1: The electric energy was learn and make it from the human's touch.
0: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
1: And then how it is going, transferring.
0: Hogy hogyan halad.
1: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
0: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
1: Also, for example, on our futsal.
0: A talpunkon is.
1: You can endure or practice, do it on your futsal.
0: Csináld ezt a talpadon.
1: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
0: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
1: Especially Indians.
0: Különösen az indiaiak.
1: An Indian like pandit.
0: Mint a pandit.
1: And what the pandit, they said, I am the best.
0: És a pandit azt mondja,
1: so
0: a legjobb.
1: Who is educated person, rishi of Sanskrit, etc.
0: Aki tanult szanszkritul, és így tovább.
1: They said, I am the Brahmin, I am the learned.
0: Azt mondják, Brahmin vagyok.
1: And how they sit there, they come like this.
0: És hogy ülnek, így.
1: And all the time like this.
0: És mindig csinálják ezt.
1: Yeah, all the times.
0: Mindig.
1: And then suddenly, yes.
0: És aztán.
1: All what was walking.
0: Minden, ahol jártak.
1: Barefoot.
0: Mezítláb.
1: And now only here touching.
0: És megérintik.
1: And then eating.
0: Aztán esznek.
1: And they said, we are very pure.
0: És azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
1: So, Holy Guruji said, like this who is sitting and touching is uneducated person.
0: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
1: no
0: a lábát.
1: No common sense.
0: Nincs józan esze.
1: Otherwise you should sit like this.
0: Különben ülj így.
1: That's it. Now, that is the energy going too far.
0: Ez az energia túl messze megy.
1: And let us say, you are sitting there.
0: Mondjuk ott ülsz.
1: And someone will come and tickling you.
0: És jön valaki és megcsikiz.
1: He said, oh. As if, you know, no one can touch in such a way, other, and you will be, all hair will stand.
0: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor égnek el az összes szőrszálad.
1: The police men.
0: A rendőr.
1: They will hold it.
0: Megfogja.
1: And they will not beat and do nothing.
0: És nem csinál semmit.
1: But they will tickling.
0: Ha nem csak rágyan megcsiklandozza.
1: And tickling, one needs going urine.
0: És ettől ki kell menni pisilni.
1: And laughing and laughing.
0: És nevet.
1: Please,
0: nevet.
1: Please not, please.
0: Kérlek, ne csináld.
1: This touch. This energy touch is a very strong.
0: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
1: So similarly, there from the toes to the whole foot sole.
0: Ugye a négy lábujjaktól a teljes talpon.
1: Here is then getting less.
0: És aztán itt kevesebb.
1: But it is here.
0: De itt.
1: And similarly the palms.
0: Ugye a négy a tenyéren.
1: And fingers.
0: És az ujjakon.
1: Like this. Chakra. So similarly, this chakra, which is inside the body, we cannot touch.
0: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk
1: and
0: megérinteni.
1: And we don't know how is that chakra.
0: És nem tudjuk milyenek.
1: we have this how do you call them made pictures.
0: Vannak ezek a képek.
1: That's only like a video.
0: Ez csak olyan, mint a videó.
1: Or something. But chakra is completely different.
0: De a chakra teljesen más.
1: Kundalini is different.
0: A kundalini más.
1: But there are so many meanings on this subject.
0: Ebben a témában annyi jelentés
1: our
0: van.
1: Our kundalini. So now make yourself visible for a while. Touch your fingers first, like this.
0: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamada Purnanayam.

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast, when you go now, it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly, there are many, many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In this space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos coach.
1: Of my body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this soul is.
0: Nem számít, hol van az a lélek.
1: In little ant.
0: Egy kis hangyában.
1: Or in big elephant.
0: Vagy egy nagy elefántban.
1: The size of the soul is the same.
0: A lélek mérete ugyanaz.
1: How?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: Big coal chimney.
0: Egy nagy kemence, szén.
1: And there's one, the Australian they said, sand fly.
0: És van egy kis Szent János bogár.
1: And these sand flies are not visible to our eyes.
0: És ez nem látható a mi szemünknek.
1: But they bite you.
0: De megcsíp.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: And as much as you itching, it's making more and more
0: érzed,
1: feeling.
0: Hogy viszket, egyre jobban viszket.
1: That have also the soul.
0: Annak is lelke van.
1: Now how?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: And there's a small mystic fire.
0: És egy kicsi gyufalánk.
1: Can also burn the whole forest.
0: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
1: Csal, jiva is jiva.
0: A lélek, a jiva, az jiva.
1: In many of your European countries,
0: sok európai országban,
1: life you call also jiva.
0: Ott is az életet is jivának hívjuk.
1: Jivot.
0: Jivot. Jivot.
1: So, but that jiva is involved in certain actions.
0: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
1: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
0: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
1: You know, recently there was, you saw in the web, in Facebook, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
0: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
1: And there's another dog.
0: Van egy másik kutya.
1: He's in the lap of a president's wife.
0: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
1: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
0: Mert hogy

0: 8,4 millió különböző életforma van.
1: And we don't know which creature what kind of karma did.
0: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
1: Jeev jeev bhakshate. The life eats life.
0: Élet életet eszik.
1: But humans are above that.
0: De az emberek felülállnak ezen.
1: But if the human begins to backbite. Backbite means talking bad about someone on the back side of the person.
0: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
1: In front of you is smiling.
0: Előtted mosolyog szembe.
1: To your boss.
0: A főnöködnek.
1: Boss calls the secretary and she coming.
0: Hívja a főnök a titkárnőt és az jön.
1: Said, yes, sir.
0: Igen, uram.
1: Please type this letter.
0: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
1: What subject?
0: Milyen tárgy?
1: This and this.
0: Ez meg az.
1: Yes, sir.
0: Igen, uram.
1: And please order some coffee.
0: Rendelj kávét.
1: Yes, sir.
0: Igen, uram.
1: And buy some fruits.
0: És vásárolj némi yes, gyümölcsöt.
1: Yes, ma'am. Okay.
0: Igen.
1: And then she goes to her room.
0: És bemegy a szobájába.
1: Stupid man.
0: Micsoda hülye.
1: Always bring me fruit, bring me this. Bring.
0: Hogy hozzak gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
1: 1 hour more, then I just go.
0: Még egy órát, azt elmegyek.
1: Crazy man.
0: Ez az ember.
1: So this is a backbite.
0: Ez a hátba
1: támadás. In the front you are happy.
0: Szembe.
1: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
0: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
1: But then what are you talking about that?
0: De mit beszélsz a háta mögött?
1: So, if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
0: So
1: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No, we call, hold your tongue.
0: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelvet.
1: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
0: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelvet és levágom.
1: Every different countries have different words to speak.
0: Már különböző országban különbözőképpen mondják ezt.
1: So when you have too much negative energy,
0: ha túl sok negatív energia van benned,
1: then you cannot digest.
0: Nem tudod megemészteni.
1: We can digest.
0: Megemészthetjük.
1: Relax.
0: Lazíts.
1: Mantra.
0: Mantra.
1: Prayer.
0: Ima.
1: Look to the tree.
0: Nézz a fákra.
1: We can digest, we can purify all negative thinking.
0: Meg tudjuk emészteni, minden negatív energiát meg tudunk tisztítani.
1: But?
0: De.
1: No. You think that I will destroy this person.
0: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
1: Brother and sister.
0: Testvérek.
1: The brother want to take all property.
0: A fiú testvér el akarja venni
1: and
0: az
1: sister
0: egész
1: want to take all properties.
0: Tulajdont, meg a lány testvér is.
1: After the parents.
0: A szülők után.
1: So they are fighting, then they go to the lawyers.
0: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
1: So it means most of the property goes to the lawyer.
0: Ez azt jelenti végül is, a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
1: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
0: 10 év, 20 év, 40 év.
1: You die fighting with your brother or sister.
0: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
1: And your children will fight further.
0: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
1: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
0: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
1: So, karma.
0: Karma.
1: So, who knows? This dog was burned. his mouth.

0: ennek a kutyának megégették a száját.
1: Whose soul was in that dog's body?
0: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
1: And who was that dog?
0: Ki volt az a kutya?
1: Who was the on the lap of the president of that country?
0: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
1: And that not only the wife of the president is in security.
0: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
1: But the dog have also the best security.
0: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
1: So we don't know where that soul went.
0: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
1: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
0: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
1: Therefore,
0: tehát,
1: it is said,
0: azt mondják,
1: do it yourself.
0: Tedd meg te magad.
1: Do it yourself.
0: Tegyél az önvalódért.
1: Don't depend on anyone.
0: Ne függj mástól.
1: So do it yourself.
0: Saját magad tedd meg.
1: Means do it good karmas.
0: Csinálj jó karmát.
1: Never destroy anyone's mentally.
0: Soha ne rombold le más mentalitását.
1: Hard words.
0: Kemény szavak.
1: Even don't give bad words to your dog.
0: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
1: My dog doesn't feel that.
0: Lehet, hogy nem érti a
1: But
0: kutya.
1: But the soul in the dog is that.
0: De benne van a lélek a kutyában.
1: Wait. Let come me out of this body.
0: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
1: Then what I will show you it.
0: Akkor majd meglátjuk.
1: So my dear, we don't know.
0: Mi nem tudjuk.
1: The karma. Even the God can forgive you.
0: Még Isten is megbocsáthat.
1: But karma cannot.
0: De a karma nem tud.
1: Two things. The time will not wait for us.
0: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
1: And karma will not forgive us.
0: És a karma nem bocsát meg.
1: Only we have to give back something.
0: Vissza kell adjunk valamit.
1: What means give back?
0: Mit jelent?
1: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
0: Tapasját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
1: We have to feed the birds.
0: Etetni a madarakat.
1: We have to feed some other animals.
0: Más állatokat.
1: We give the water to the plants.
0: Öntözni a növényeket.
1: Etc.
0: Satöbbi.
1: Be good to other people.
0: Jók legyünk másokhoz.
1: Who are you or who I am?
0: Ki vagy
1: that I can judge you.
0: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
1: If you are judging, do you know?
0: Ha megítélsz, tudod, mi lesz?
1: That's why, you know, sometimes in the court,
0: ezért a bíróságom,
1: the judge,
0: bíró,
1: have to give judgment.
0: Ő neki ítélni kell.
1: But sometimes they're sweating.
0: De néha beleizzad.
1: Other say like this, another say like this, other say like this, and again they're checking and they're, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
0: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
1: Woof, the brain of the judge is like a burning coal.
0: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
1: So don't think and say the judges are not working good.
0: Ez nem lesz jó így.
1: They are afraid.
0: Félnek.
1: Not because of the people.
0: Nem az emberektől.
1: But their own karma.
0: Saját karmájuktól.
1: They don't want to do bad to anyone.
0: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
1: So how can you judge someone?
0: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
1: And that is that how the jiva, the soul is one.
0: A jiva, a lélek az egy.
1: It splits the soul. I have here lavender.
0: Itt van a levendula.
1: It's just a little bit. But now this smell is in the whole hall.
0: De az egész teremben érezhető az illata.
1: And said, what is the smell?
0: Minek az illata?
1: Lavender.
0: Levendula.
1: Where is that?
0: Hol van?
1: I don't know.
0: Nem látom.
1: But in this hall, There's a lavender.
0: De a teremben érezhető.
1: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
0: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
1: We can't hide us.
0: Nem tudunk elrejtőzni.
1: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
0: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
1: Or how God was merciful to us.
0: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
1: We are thankful.
0: Hálásak vagyunk.
1: That God, or our father, or our mother, or God.
0: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
1: Gave us human life.
0: Emberi életet adott nekünk.
1: Do you know the value of the human life?
0: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
1: We can't buy this.
0: Nem tudod ezt megvásárolni.
1: You cannot buy the human body again.
0: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
1: You can say, God, I give you billions of millions. Money I give me my body again new.
0: Azt mondod Istennek, young. Hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
1: So we can't buy the money back our body.
0: Nem tudjuk megvenni a testünket.
1: And we can't rewind our body back.
0: És nem tudjuk visszavásárolni.
1: It is only the chance.
0: Csak ez az esély.
1: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
0: Mondtam már, hogy van a yoga.
1: Use it or lose it.
0: Használd vagy elveszíted.
1: So you have this beautiful yoga in daily life.
0: Van ez a gyönyörű yoga mindennapi életben.
1: Use it.
0: Használd.
1: Or with your criticized, lose it.
0: Vagy pedig elveszíted.
1: Finished.
0: Vége.
1: Where I will see you next time, I was walking near the one lake.
0: Egy tónál sétálok.
1: And when fish say,
0: egy hal így csinál.
1: I said, oh, I know you are here.
0: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
1: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
0: Más valaki meg horoggal kihalásza.
1: And this fish said,
0: azt mondja a hal.
1: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
0: Guruji panaszkodik, ahol én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
1: Because if I will tell this man, he will not give you up.
0: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
1: And all your throat is destroyed.
0: És már különben is a torkod megsebesült.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: But the pain is not doesn't matter.
0: De a fájdalom.
1: That is. The main thing is that the pain.
0: A fájdalom.
1: And pain is what we call the punishment.
0: A fájdalom az büntetés.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: If you believe or not, but I believe.
0: Ha hiszed, ha nem én hiszem.
1: And Guruji used to say.
0: Guruji azt mondotta.
1: Next to God.
0: Isten után.
1: Is a doctor.
0: Jön az orvos.
1: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
0: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
1: May doctor cannot heal you.
0: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
1: But this medicine which doctors have made this medicine.
0: De az a orvosság.
1: Blood the pain killers.
0: A fájdalomcsillapító.
1: It will kill many things others in the body also.
0: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
1: pain killer. But at the present, you have no more pain.
0: De nem lesz fájdalmad.
1: That is like a liberation.
0: Olyan ez, mint a felszabadulás.
1: So doesn't matter how doctors are doing.
0: Nem számít, mit tesz a doktor.
1: Some people say doctors are like a butcher.
0: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
1: But they are not.
0: De nem.
1: Every doctor 99.9

0: 9. They want to heal your
1: az orvosok
0: illness
1: 99,
0: and make your pain less.
1: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
0: And so is auch your Gurudev or a spiritual person.
1: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
0: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
1: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés, megszünteti.
0: And it can come back.
1: Visszajöhet.
0: Till last minute, second.
1: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
0: When the soul goes out and you open your mouth.
1: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
0: Then God said, now you are in moksha. Hari Om.
1: Akkor most a moksába vagy, Hari Om.
0: As long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: You may do one karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: Enjoy your body.
1: Élvezd a tested.
0: Live very beautiful life.
1: Élj jó életet.
0: Eat good sattvic food.
1: Egyél szattvikus ételt.
0: Be kind to all creatures.
1: Legyél kedves minden élőlényhez.
0: Loving to the all humans.
1: Szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: It's not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama, it's rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, they have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: Nem, it's okay, in 2 months you will have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janam, janam, ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there's one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death.
1: Halál után.
0: If I have to born again.
1: Ha megint meg kell szülessek.
0: Gurudev.
1: Ó Gurudev.
0: Let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: So, karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát.
0: The sweet words, good words, kind words.
1: kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all these atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Ha, küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the stories very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, their housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: See her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férj, a gyerekek, az egész család.
0: Some people they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo, other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Francisco.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: Joint families.
1: Ez egy család.
0: So try to stay in your country.
1: Próbálj a te országodban megmaradni.
0: Try to stay for your families.
1: A családoddal maradni.
0: Your culture, your friends.
1: A te kultúrádban, barátaiddal.
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: That's called the United Families.
1: Ez az egyesült család.
0: But nowadays there's no education.
1: Manapság nincs nevelés.
0: For the family love.
1: A családi szeretetre.
0: Nowadays is only education for the money love.
1: Most csak a pénz szeretetére
0: go
1: nevelnek.
0: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
1: Szerez ilyen olyan címeket.
0: And maybe time will come.
1: Lehet eljön az idő.
0: You have only right to give the birth to the child, that's all.
1: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
0: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
1: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
0: and
1: hurry home.
0: And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
1: Vannak ilyen emberek.
0: Officially.
1: Hivatalosan.
0: Therefore, we should remain with the families.
1: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
0: So in this big family,
1: ez a nagy család a történetben,
0: sadhu, one saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And they asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also, of course, gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang, so silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said.
1: Angolul azt mondjuk.
0: Pin silent.
1: Hogy teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
1: Két óra múlva a Szvámi azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is tudatos.
0: But still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó.
0: No, mother, all you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: Mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember lóg a fán.
0: Yeah, they are hanging on like this. This is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu sent came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was worshiping.
1: És gyémántokat hozott.
0: Wall to wall. They had one other some person in the house.
1: Háztól házig volt egy másik ház.
0: And that one what we call the prostitute.
1: És ott meg volt egy prostituált.
0: And she listened.
1: Ő meghallgatta.
0: Sadhu comes.
1: Jön a sadhu.
0: Diamonds raining.
1: Gyémántok esnek.
0: And I am so much do bad karmas, I don't know.
1: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
0: And even I don't have one diamond.
1: Csak egy gyémántot szeretnék.
0: I will also invite sadhu.
1: Én is meghívom a sadhu.
0: That I will have diamonds also.
1: És akkor nekem is jut gyémánt.
0: She went to search some sadhu.
1: Elment keresni a sadhut.
0: The dress doesn't make a sadhu.
1: Nem a ruha teszi a sadhut.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So she was walking and going into forest.
1: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
0: And there was sitting one sadhu there.
1: Ott ült egy sadhu.
0: And she said, this is a great sadhu.
1: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
0: He have nothing. Only one dress.
1: Nem volt semmije, csak egy ruha.
0: Sitting in half shadow and half sun.
1: Fél árnyék, fél napon ült.
0: And doing tapasya.
1: És gyakorolt.
0: Because when she was coming, he sat very straight like this.
1: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
0: She said, this must be great guru.
1: Nagy mester, nagy guru.
0: She made pranam.
1: Pranamot gyakorolt.
0: She said, Maharaji,
1: Maharaji, Swamiji,
0: Gurudev,
1: Gurudev.
0: No, he Prabhu,
1: O Prabhu.
0: My Lord.
1: Uram.
0: Please hear my word.
1: Kérlek,
0: my prayer.
1: Hold meg az imám.
0: Don't disturb me. Get up. Go out.
1: Ne zavarj, menj el.
0: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
1: Mind folyton kéri őt a nő.
0: He said, don't disturb me.
1: Azt mondja a férfi,
0: ne zavarj. I'm coming from Himalaya.
1: Himalájából jövök.
0: And I'm going now to the other mountains in Gujarat, beautiful holy mountain.
1: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
0: Please, just come in my house and have your food.
1: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
0: I don't go to eat anywhere.
1: Nem megyek sehova enni.
0: Please, today you have to cool. I am poor, I'm lost, I have no one, only you.
1: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
0: What is time?
1: Mennyi az idő?
0: It is 9 o'clock morning.
1: Reggel 9 van.
0: Okay, 11:30 I will come.
1: 11-kor megyek.
0: And I will stay only 45 minutes.
1: De csak 45 percet maradok.
0: I don't stay in anyone's house.
1: Többet nem maradok senki házában.
0: But Guruji, 45 minutes, even the half hour is enough. Come please.
1: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
0: So she made good food.
1: Finom ételt készített.
0: And he came.
1: Eljött.
0: And she serving the food.
1: Felszolgálta az ételt.
0: And he's eating.
1: Férfi megeszi.
0: And she's looking up.
1: Nő megnézi.
0: And again looking up. He said, what happened?
1: Mi történt, kérdezi.
0: Oh, nothing. Please eat.
1: Kérlek, csak egyél.
0: Is there something?
1: Van valami baj?
0: Is something wrong?
1: Valami gond?
0: No, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
1: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
0: Eat, please, eat.
1: Kérlek, egyél.
0: And again.
1: Megint így.
0: Is it what happening?
1: Mi van?
0: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
1: Tegnap a szomszéd házában.
0: Even beggar sadhu came.
1: Jött egy koldus sadhu.
0: And as long as he was in this house.
1: És amíg abban a házban volt.
0: The diamonds was raining.
1: Gyémánt eső esett.
0: And you are so great tapasvi yogis.
1: Te meg olyan nagy tapas yogi vagy.
0: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
1: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
0: He said, oh yes.
1: Aha.
0: Let me eat.
1: Hadd egyek, mondja.
0: And she's sitting.
1: Ott ül.
0: Gurudev, when will the diamonds fall?
1: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
0: After that, he said.
1: Azt mondja a sadhu.
0: Those bhaktas and those sadhus are different.
1: Azok a bakták és azok a száduk mások.
0: I know who are you.
1: Tudom, te ki vagy.
0: And I'm just a player.
1: Én csak megjátszom.
0: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
1: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
0: If I will stay longer in your room.
1: Ha tovább maradnék a szobádban,
0: it will not come the diamonds, but the stones will come.
1: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
0: Bye bye.
1: Bye-bye.
0: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
1: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
0: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
1: A ruha nem tesz szannyászivá, guruvá, tapasztja szükséges.
0: You are all can be sadhus, you are.
1: Mindannyian száduk lehettek.
0: With the cloth not.
1: De nem a ruhával.
0: But with that inner qualities.
1: Hanem a belső minőségekkel.
0: And that is what we should come. We should practice.
1: Ezért kell gyakoroljunk.
0: But first it is said.
1: Először azt mondják.
0: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
1: Az első boldogság az egészség.
0: And for good health, we have to do, first we have to change our way of eating.
1: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
0: It is which are food what we call three qualities.
1: A három minőség az ételben.
0: Sattva, rajas and tamas.
1: Sattva, rajas, tamas.
0: So which qualities we have?
1: Milyen minőséget veszünk
0: How magunkhoz? Food come to us?
1: Hogyan jön az étel számunkra?
0: How must we eat?
1: Mennyit eszünk?
0: How must we digest?
1: Mennyit emésztünk meg abból?
0: Etc.
1: És így tovább.
0: And there are these five different kind of food.
1: Ötféle különböző étel.
0: The air.
1: Levegő.
0: The space.
1: Tér.
0: The water.
1: Víz.
0: The earth.
1: Föld.
0: All this
1: mindez
0: is nourishment.
1: Táplál minket.
0: From that our body is surviving.
1: Így él túl a testünk.
0: That's first, and that's what we call Ayurveda.
1: Ezt hívjuk Ayurvédának.
0: Ayu means the life.
1: Ayu azt jelenti élet.
0: That the expand of the life. If you are living,
1: ha élsz,
0: 200 years.
1: 200 éve.
0: That's your life.
1: Az a te életed.
0: So that's called Ayu.
1: Az a te ayud.
0: Ayush. It means healthy and happy body.
1: Egészséges, boldog test.
0: Ayush, Ayurveda have no medicine.
1: Az Ayurveda az nem orvosság.
0: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
1: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
0: There is no injection.
1: Nincs injekció.
0: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
1: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
0: That is the nourishment.
1: Diéta.
0: So Ayurveda will give you essence from the nature.
1: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
0: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
1: Lassacskán fejlődik a testedben.
0: But don't say allopathic medicine is not good.
1: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
0: That is very wrong.
1: Az nagyon rossz.
0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That's spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát
0: but
1: csinálsz.
0: But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear,
1: kedvesem,
0: one hand,
1: egyik kéz,
0: and the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda,
1: Ayurveda,
0: allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God,
1: Istennek hála,
0: that this science,
1: ez a tudomány,
0: have developed, and allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic,
1: bármilyen allopátiás orvosság,
0: it has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, letán is.
0: And Ayurveda, Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when
1: van
0: you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
1: De nem mond a feleségednek.
0: Then she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy,
0: so,
1: menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor mit tegyünk?
0: That's it. You know, we you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
0: Man have nothing, no power with the neck.
1: A férnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, az whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha nő nem mozdul,
0: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body.
1: Ebben a testben.
0: God have made that, what Holy Guruji said.
1: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.

0: Oh, my brother sadhus.
1: Oh, sadhu testvérek.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim olyan
0: gyönyörű. In which
1: gyönyörű.
0: I sat many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivékát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy.
1: A yogikus anatómia szerint.
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlyozza, védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranadi.
1: A Vajranadi a negyedik.
0: And that Vajranadi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranadi.
1: Ha nincs erő a Vajranadiban.
0: And therefore Vajranadi also known as Banknala.
1: Úgyis hívják Banknál.
0: So nál means a pipe.
1: A nál az egy cső.
0: Banknál, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi.
1: Az a yogi.
0: Who make this sadhana.
1: Aki ezt a sadhanát végzi.
0: But still, Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the Banknala.
1: De be kell lépél a Banknádba.
0: Then you will find, you will search Banknala.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this Banknala,
1: ebből a Banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that Banknala.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a bank.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so, from this, again we have to come.
1: Innentől, megint.
0: If we understand the science of yoga.
1: Ha megértjük a jóga tudományát.
0: And yogic anatomy.
1: A jogikus anatómiát.
0: That is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered,
1: amit felfedezett a modern tudomány,
0: that's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: emberiség. But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, see the yogis are still there.
1: Yugákon keresztül a jógik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana.
1: Prana apana.
0: From Manipur.
1: Manipurból.
0: Immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The
1: így
0: ana.
1: Így mondjuk, one. Osztrák nyelven mondjuk.
0: Anahat. No. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: This 57 years my yoga work
1: 57 éves jóga munkám
0: is in the universe. Similarly
1: benne
0: your also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration, talk and lock and bark and gong and ding dong dog ding ding dog dog da dog ding ding ding ding ding ding ding ding ding. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandat.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: So that's called anahar.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrar Chakra.
1: És a Sahasrar Chakrába.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: három nádi. Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrába.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur chakra.
1: És visszajutsz a Manipur chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur, Bija mantraja a Rám.
0: And so, like this,
1: hasonlóan,
0: you listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrar.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ram a Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: könyvben. And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányoz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of
1: 53
0: alphabet.
1: Betű, az a ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are our vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras,
1: hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára,
0: that is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a Kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jhajan Ashram we have many.
1: A Jhajan Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a Lila Amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got the Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashram. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az
0: ashramban. And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.

0: Even mukta.
1: Jiva mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one jivan mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho Gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: O Gopala, O Krishna.
1: O Krishna Gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bukke bhajan Gopala, ye teri mala. So we have now time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And this kriya we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.